0: Mette a dromo abhimana.
1: Mette a appa super kartagumana.
0: Astir pagat sad ki sarana.
1: Nanak jap jap jive har ke charna.
0: Mette a shravan par ninda sune.
1: Mette a has par darv kohire.
0: Mette a netro pekhat patre rupad.
1: Mette a rasu.